0: 疏散。与此同时，上阿尔卑斯省的埃克兰山区也有野火肆虐。
1: 据法新社报道，在瓦尔省，野火一度导致数千户家庭断电。瓦尔省省长表示，大火越过山脊后绕山而行，目前正以极快的速度蔓延，当地已经部署约千名消防员，并动用空中力量支援灭火。与此同时，在上阿尔卑斯省埃克兰山区，一场几天前由闪电引发的野火仍在持续肆虐，篝火面积达到约130公顷。法新社援引欧洲森林火灾信息系统的数据报道，今年截至7月中旬，法国野火烧毁的土地面积超过4.2万公顷，远超去年全年的篝火面积。报道指出，近期席卷欧洲大部分地区的历史性热浪引发严重干旱，加剧火灾风险。
2: 西班牙气象部门发布预警称，该国正迎来今夏第三轮大范围的热浪天气，多地气温都突破40度，其中东部城市巴伦西亚因高湿度影响，体感温度可能会更为酷热。
1: 在巴伦西亚街头，热浪扑面而来，持续的高温天气不仅扰乱民众出行与生活，也大幅增加户外作业群体和老年人、儿童等弱势群体的健康风险。
3: Very hot, very, very hot. It's not even lunchtime yet, and we're going back to the hotels for the pool, so just to cool down. It's very hot.
1: 西班牙国家气象局表示，这波热浪由来自北非的干热气团和持续高压系统共同驱动，预计在今天达到顶峰，一些地区气温甚至可能突破45摄氏度。今年夏季，西班牙高温天气频发，此前六月末七月初已接连遭遇两轮热浪侵袭。气象数据显示，今年西班牙本土夏初平均气温创下1961年有记录以来最高值，较常年平均气温高出3.3摄氏度。科学家指出，气候变化正在延长热浪持续时间，提高其强度和频率，干燥高温也增加了野火风险。
0: 今年入夏以来，匈牙利全境遭遇到了持续高温干旱天气，境内多瑙河的水位大幅度下降，导致了航道水深不足，河道急剧变窄，对于内河的货运河轮观光带来了巨大的冲击。
4: 我此刻身处布达佩斯多瑙河畔，在我身后的位置，河水中有块岩石。每当多瑙河水位急剧下降时，这块被人们称为饥饿岩石的石头就会露出水面。据悉，这位说法源自18世纪，当时人们发现，每当这块岩石浮出水面，就会显示多瑙河流域发生了严重的干旱，引发粮食危机，造成饥荒。
2: 相关统计显示，多瑙河匈牙利段今年上半年净流量较过去30年平均值减少超过40%。低水位给航运带来严重冲击，多条观光游船航线被迫停运，货运通航条件持续恶化。
5: Amit most látnak vízszintet, ez már azt jelenti, hogy itt Budapesten belül ugyan a városnéző hajók itt a hidak között a belvárosban tudnak menni, de például Budapesten kívül már számos olyan szűkület van, ahol a hajók már nem tudnak átkelni. Tehát ez a vízázás, amit most látnak, ez már sajnos nagyon, nagyon komoly akadályt képez a hajózásban. A turizmus nagyon jelentős, hiszen Budapesten több mint 10 millió városlátogató van, és ezt a 600 000 vendég, ugye köztük kínaiak, amerikaiak, világ számos pontjáról, ezért jönnek Magyarországra, hogy a Dunáról élvezzék a Budapestet és a magyar táj szépségeit, a Dunakanyar szépségeit. Őket most már ez komolyan érinti az ő kiszolgálásukat, ez a nehézség.
2: 匈牙利水务部门负责人表示，多瑙河水位急剧下降是多重因素导致的结果。高温少雨的极端气候是直接诱因，人类活动则加剧了水位下滑的速度。近几十年来，由于多瑙河河床的大量砂石被开采，导致河床深度加深，枯水季水位下降更为剧烈。有专家表示，根据天气预报，在最炎热的八月，匈牙利境内不会有明显降雨，水位有可能将进一步下降，旱情带来的考验仍未结束。
6: 因为遭遇到热浪的侵袭，希腊的最高温度突破了40度。红十字会的工作人员在雅典的热门景点周边随时待命，为有需要的人提供帮助。
1: 受今夏首轮热浪影响，希腊多地的气温持续走高。高温天气不仅让当地民众十分难熬，也让来到希腊的游客感到不适。为应对极端高温，21号起，在雅典标志性景点卫城景区外，希腊红十字会的工作人员向游客分发瓶装水、帽子、扇子和防晒霜，并提醒他们及时补水，身体不适要及时求助。
7: Yes, it's hot, but it's beautiful having the Red Cross here and giving out free water because we definitely needed it on the way up, and we'll be going to them on the way back as well. But it's definitely worth it seeing all the history.